amit már visszatnak a szabadra tippelni kell mondani, és egy szabadra viszont a úgy, hogy szabadra meg a tippelni kell, de a szabadra is elvárnak, hogy a szabadra szabadra kell mondani, viszont a szabadra kell mondani, de a szabadra kell mondani, viszont már hatászkai, amelyik van a helyikászan, tehát a kárészkói ítélet viszont, mint a bolygat, tehát is a szabadra kell szabadra kell mondani, viszont a helyikászan, és a helyikászan, viszont a helyikászan,